Nem rossz hely. Milyen szép is itt. Patak partján pihenhetnénk egy kicsit. Szép kis szakma, ha mindenit. Úton ét nap, nincs egy vasam. Na, zsákomban is minden össze-vissza van. A Szent Józsefem hova bújhatott? Ezüstérmécske volt, arannyal futtatott. Szépen vagyunk. A katona turkál tovább, matat. Előhúz papírba göngyölt dolgokat, előhúz töltényt. Egy tükröt is talált. Épp hogy csak látja már benne magát. De az az arckép hol lehet? Mármint kedvese képe. Tőle magától kapta meg. Na! Megvan. Ő mégis mélyebbre ás. Kis hegedűje bújik elő, mi más? Olcsón vettem, de olyan is. Hangolni kell. Mindig hamis.

Ahogy patakparton egyedül hegedül, egy öreg ember toppan elé hirtelenül. Baljában könyv, nem nagy, kézre álló. Jobb kezében lepke álló. A hegedűjét adja nekem? Nem. Megveszem? Nem. Adja ide ezért a könyvét cserébe. Nem tudok olvasni, kére. Nem tud olvasni? Nem érdekes. Elolvashatja bárki ezt, hiszen még olvasni sem kell. Olyan könyv ez. Tudja meg ember, hogy olvassa magát? Bizony. Mindent tudok, ha kinyitom. E könyv, mint egy kassa. Olyan. Kinyitom, s minden benne van. Rangok, bankók, arany. Lássam előbb csak magam. Tökéletesen igaza van. A katona újja sorra sort követ. S tényleg. Olvassa a betűket. Ár folyam. Látra. Részvény, futam, idő. Olvasom. De ez cseppet sem érthető. Próbálkozzon csak türelem, meglátja, menni fog, kedvesem. Meg aztán, uram, a könyv biztos sokba került, én meg 10 frankért vettem a hegedűt. Milyen szép, ha valaki becsületes. Hát most méltó jutalma lesz. Jó alkut köthet itt az alkalom. Nem mindennapi ajánlat, mondhatom. Mondjon igent, használj ki. Hát, ha ehhez ragaszkodik, áll az alku, kedves uram, rázzunk kezet alaposan. A katona a hegedűt az idegennek nyújtja, a könyvet pedig rögtön felüti újra. Futamidő, árfolyam, részvény, látra, tőzsde, 31-e, milyen nap van ma? Szerda, és még csak 28-a. Nocsak, a könyvben minden előbbre tart. E könyv előre elmondja a dolgokat.

0: Meg se nyekken az. Hiába húzza. Figyelj, gyere velem haza. Minek vennék én oda? Nem boldogulok egyedül se, hogy se sikerül. Hip-hop, 3-4 leckét adsz nekem, majd hazaviszlek egyenesen. Miért? Maga merre lakik? Nem messze tőletek. Csak itt. De nekem nincs csak 2 hetem, kimenőnek alig ha sok. Kis kitérő, hidd el nekem. Különben is, a kocsi mit van velem? Kocsin gyorsabban hazaérsz, mint gyalog. De vár rám a mennyasszonyom. Pár nap még, s újra láthatod, éppen időben leszel ott. Lesz-e szállás? Lakás? Lakás? Evés? Gondozás, frissítés, ápolás, kocsin, hazafuvarozás. 2-3 nap, annyi se kell, s egy életre gazdag leszel. És vajon lesz mit enni ott? Első rangú a konyha? A tej és a vaj csorog? Valamit inni is kapok? Csupa válogatott borok. És dohányozhatok? Lesznek aranypapírgyűrűs szivarok. Na, ahogy akarja, itt vagyok, ahogy akarja, úgy legyen. És ment az öreggel peckesen. És az nem mást mondott, mint színigazat. Vagyis, Zsozef ehet, ihat, mint soha addig, úgy dédelgetik ez alatt. Tanítja az öreget játszani, ő meg a könyvet tanulja ki. Megért e kaland 2 napot, és a harmadik is eljött legott. Egyszerre csak betoppant az öreg. Na, elégedett vagy? Álltuk az ígéretet?
1: Igen, igen.
0: Na, itt az idő, gyere velem. Beülnek a kocsiba. Indulnak sebesen. Hű, Zsozef az üléstámlát markolja meg. Fogalma sincs mihez. Vigyázz, erős lovak ezek, kapaszkodj te gyerek! Zsozef kiszállna, ugrana, de már nem lehet. A bricska levegőbe emelkedik. Szántja az eget napnyugatig. Elégedett vagy? Na, elégedett? Odafenn úsznak a mezők felett, hogy mennyi ideig? Már nincs idő, nem telik! Aztán megint minden a régi.

Oh, remek. Már itthon is vagyok. Sapüini! Jó napot! Nem hallja. Mindegy. Ha, Louis van ott. Mezőre hajt a szénás szekerén. Ő az Louis, a jó barát, Amott. Na mi ez? Hát, mi van? Nem is figyel oda? Hé, Louis! Nem is vesz meg, hogy mi a csuda? Joseph vagyok a katona. Joseph! Nem emlékszel vajon? De az megy tovább az úton. Joseph is megy egy másikon. És most itt az iskola, harang torony, és itt a pék, a fogadó, mindenhol emberek, sok férfi, nő, gyerek. Emlékeztek Josephre biztosan?

0: Katona a piac téren ül egyedül.
1: Vállán a zsákja ül, egyre ül, és egy ismerős hang szólítja a hátam mögül. Most mihez kezdesz, fiam? Ó, te bitang, bugris bitang, várj, megkapod alaposan! Szólhatnál udvariasan és nyugalom? Na, hallod, fiam, mihez kezdesz? Na, mondd, mi van? Elfeledtél mindent talán? És a díszes könyv hol van? Komám, ahol a többi holmim. És még búslakodol, mi? Ami kell, megvan mindened. Egy katona mióta nyekerek? Hölgyek, urak, láttok már ilyet?
2: Vigyázz! Kardot hüvelybe! Pihenj! Most tedd le a zsákod! Na, menj, úgy! Most, helyedre visszaállsz! Jó, figyelek! Vigyázz!
1: Katona sipkád, vedd le szépen! Na, tedd fel ezt! Hé, de jól áll! Tökéletes!
2: Zubbonyod, vedd le! Majd öltönybe jársz! Aztán helyedre visszaállsz, úgy, most helyedre visszaállsz, nincs vége még, vigyázz!
1: Remek. Most vedd elő a könyvedet. Ez az. Ne így fogd te, szamár. Még elveszted, szorítsd a hónod alá, hisz e könyv milliókat ér, igen, fogd erősen. Úgy, kedvesen. Hegedűd az enyém, a könyv a tied. Van vagyona mindenkinek. Olvasd! Gyerek!

A katona olvasni kezdte a könyvet, és az olvasásból pénz lett. És megint pénz. És mindegyre pénz. Olvasta a könyvet, olvasta mohón, és dőlt a pénz, csőstül a vagyon, és ölébe hullott minden, amit akart. A kufár vesz, elad, előbb csak tárgyakat. Urak, hölgyek, válasszanak, fekete, tengerkék, középkék, pasztelkék és égszínkék, homokszürke, bézs színű, borostyánszín, szürkés fekete, középszürke, feketés fekete, halványlila és csoki, keki színű és deres, egy 10, egy 20, egy 30 és egy 40-es, és fantázia szövete, krepdesin, moárésejem, az árak háború előttiek, könyv.

Látod, mint egy kassa, bizony. Elég kinyitni jut vastagon. Veszel és eladsz, előbb tárgyakat, azután lelkekben utazol. Azám, na, Isten áldjon, kiskomám. És az idegen, akitől a könyvet kapta, akinek 10 frankos hegedűjét adta, búcsút se vesz a katonától, csak eltűnik. Mint a kámfor. Megkapom, amit akarok. Már is enyém, ha megkívánom. Kiszedhetek e könyvből mindent az égvilágon. Egy napon, ugye, meghalunk? Hát, ide minden, sebesen. Mégsem csapott be, hát hisz végül a halál vár lesen. Ez is kell, meg amaz, még a harmadik. Mindent ide nekem. Meg lehet venni? Megveszem. Csak hogy legyen. Mindent ide. De hiába pénz, hiába ház. Szolgálja ökre hiába száz, hiába hintó és drága kő, hiába lovak és szeretők. Hát mi van? Mi a csuda van? Hát minden, meg semmi. Rájött már százszorosan, mit szemünk szánk kíván az ezernyi kincs, mintha nem is lenne, ha bennünk semmi sincs. Minden dolog hamis, minden dolog halott, minden dolog üres, csak máz és csak burok. Ó, a jó régi tárgyak, ó, az igaziak, közkézen forogtak, de már egy sem enyém, pedig ők számítanak csak.

0: elloptad mindenem. Most mit tegyek? A könyv mit ír, mi legyen? Na, te könyv, magyarázd meg, ha tudod, hogyan csinálják, akik boldogok. Ej, te könyv, hisz tudnod kellene, hogyan csinálja, akinek nincs semmije. Te könyv, hogyan? Figyelj, hogyan lehetne mindent visszacsinálni okosan? Lapozza előre, lapozza hátra, összecsapja, a földhöz vágja. Elindul, vissza se néz a könyvre. Hopp! Egy öreg asszony áll előtte. Mit akar?
1: Önnel beszélni, ha lehet. Engedje meg, uram, véletlenül leejtette ezt.
0: Nem érdekes?
1: Íme kérem a kosaram. Benne 100 ritka áru van.
0: Nem, köszönöm.
1: Kedves jó uram, legyen olyan.
0: Fogja, arany. Csak nem képzeli ugyan? Az embernek méltósága van.
1: Csak az kell, amit megkeres szorgosan.
0: Kis szakmai szakma, uram. Íme kérem a kosaram.
1: Nézze csak, nézze uram. Ezüst medál. Kívül arany. Nem? Hát tükör? Az sem. Hogyan? Töltény talán. Aha, tudom ám, arckép keretben, csak vigye, egyre érdekesebb, ugye? Még mindig nem, nem? Vagy igen, igen, vagy nem? És ez a kis hegedű, kedvesem?
0: Mennyiért adod ide? Mi az ára? Na, ki vele?
1: Megegyezünk, baráti ár. Próbáljad ki előbb, talán az árról döntsünk azután.
0: A katona, ki egykor úgy húzta, 10 frankos hegedűn úgy nyúzta, táncolt rá férfi, nő, sőt gyerek, egy árva hangot hiába húzza a hegedűből, ki nem vehet. Nézi a banyát, sehol senki. Nézi a hegedűt, földhöz teremti. Nézi a könyvet, miszlikbe tépi. Baktat tovább. Marad a színpadon egy törött hegedű és egy dúlt papíra.

városok, falvak sora, torony irán ballag tova. Ugyan merre kódorog, ballag egyre éjt napot. Híd, patak, vadonvidék, de hogy hová? Tudja ég, maga sem tudja, maga sem merre jár, de indulnia kell, muszáj, és nincsen maradása már. Megszabadult a pénztől, a nagy vagyon sehol, széttét merár a könyv, s ő menekül, senkinek szót se szól, menekül, valahol olyan megint, mint valaha, de hátizsákja sincs, nincs semmi holmia. Városok, falvak sora, megy, mert arra van haza. Jaj, de ő már nem önmaga. Megy másfelé, nincs otthona. Ugyanott tart most, ugyanott, ballagott, és csak baktatott. Megint egy újabb vidék, egy falu közelegép, gondolja, térjünk be, és betér. Egy fogadóhoz ér, betér. Három decit kér, inni kér, megissza majd. Aztán mi lesz? Azzal nézelődni kezd, az apró ablakon kinéz. A pékség körül emberek. Hallgatják, hogy doppereg. Közhírré tétetik. Szeretett királyunk egyetlen leánya, titokzatos kórság nyavaja prédája. Ez a szörnyű métej dacol minden jóval, csalmatok levével gyógyító bogyóval. Hiába kuruzslók, javasok és bölcsek, éjféli főzetek és déli gyümölcsek,

Az rázza hideglelés váltja, napra nap így sorvad a király leány. E se nem eszik, se nem iszik, dolgára se jár ki. Aki meggyógyítja, orvos, felcser, bárki, annak uralkodónk nem fizet egyébbel szépséges leánya felséges kezébe. Figyelmezzetek, mind kicsinyek és nagyok, közhírré tétetett, amit hallottatok. És a kikiáltás végezetével ez a kikiáltó a kocsmába lép el. Ott a kocsmapultról üvegpárinkát hoz, odaül egyenest a katonához. Adj Isten! Nem ismerjük egymást, koma, de én is voltam katona. Úgy nézem, nincs jó kedve, bizony. Kapóra jöhet most az alkalom. A király a lány, a király lány eladó. Mit szólsz hozzá? Éppen neked való. Mondd, hogy katonaorvos vagy, vágj bele. Nem sikerül, akkor is megérte. Miért nem? Végül is, miért nem? A jó tanácsot köszönöm, ég veled, koma! Azon mód felpattan a katona. Felpattan, kilép, elsiet. Már itt is a királyi kert. Kérdik az őrök, hova megy. Hova? A királyhoz megyek!

és fogadja őt a felséges király. Ön orvos? Katonaorvos! Jó, ha tudja, járt itt már rengeteg. Csak hogy nekem van egy módszerem. Holnap láthatja a gyermekem. Kártyalapok, mit mondotok tehát? Körhetes, körtízes, csupa szív, csupa adu. Na hát, miért folyton más, én meg sosem? Bizony el kell egy lány, hiszen mióta nincs már senki sem. Mi több, királylány jut nekem. És ahogy kártyával fürkész a jövőbe, mintha valaki állna mögötte. Megfordul. Nem ember. Ő az. Persze.

0: De ő kezében pálinka, és a 10 frankos hegedű. Csak hogy édes öregem, megelőztek rendesen. Nézd csak, itt a gyógyszerem. Összetörted? Mi az nekem? Szívhetes, szívtízes, szívdáma, nem? Azt hittük, a boldogság itt terem. Elhittük, ugye, kedvesem? Csodaszer kell hozzá, éppen ilyen. Van csodaszer a hegedű, de csak nekem. Ritka gyógyszer, csodás mesés, a gyógyító hegedülés. Nincs más, ez az egy lányka van, neked befellegzett, fiam. Van pénzem. Nem játszunk egy partit, uram? Hogyan? Azt kérdem, játszik-e velem? Hát, barátocskám, nagyon szívesen. Arany, tallérok, bankjegyek. Remek. A téteket. 10 fillér egy kör, mehet? 10 frank. Egy fillére se kevesebb. Ahogy óhajtja, de jobb, ha vigyáz. Se könyve, se hegedűje már. Most a kis pénze is tovaszál. Mindennek vége azután. Semmilyen nem marad. Csupán az ékop. Ékop. Hazám. És körre kör, és trefre tref, és színre szín, és tromfra tromf. Az ördög kever, és egyre nyer. A katona oszt, és egyre veszt. Nem esztelen cselekszi ezt. Így jól, uram, ez így dukál, minden játszvára új pohár. A nyertes ihat, a vesztes állja. Uram, ürítsen pohár pohárra. Pereg a parti lapra lap, nem sokára kél a nap. Az ördög részeg, mint a csap. A katona egyre józanabb. A tét e perctől 100 forint. Megőrültél.
1: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Igor Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserini Maxim Risanov yönetiminde Budapeşte Festival Orkestrası seslendirdi. Sevgili Muratçım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
2: Evet, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
1: Ben Ersin Arslan Türk.
2: Haftaya tekrar aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Klasik Dünya.